0: pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
1: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 ezer textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első nemzeti nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
0: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.
1: Egy évre rá, 1911-ben több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
0: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők, kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a nemzetközi nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
1: A II. Világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
0: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felsővezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
1: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
0: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. Megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával. Ez hatalmas előrelépést jelent. Egy 2025. novemberében elfogadott állásfoglalásban pedig a képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra dolgozzon ki kellőképpen nagyratörő nemi esélyegyenlőségi stratégiát konkrét lépésekkel.

0: A parlament hathatósabb uniós intézkedéseket vár el a nemi alapú erőszak visszaszorításához, a nők egészségügyi ellátásának egyetemes biztosításához, a nők és a férfiak foglalkoztatási és bérezésbeli különbségeinek tényleges felszámolásához, valamint a nők eddig kivívott, de egyes országokban sajnálatosan csorbuló jogainak védelméhez.
1: A képviselők azt is fontosnak tartják, hogy a politikában több nő juthasson szóhoz. Az első közvetlen európai parlamenti választások után 1979-ben Simone Veilt választották meg az intézmény elnökéül. Akkor még csak 16% volt a női képviselők aránya a testületben. Ma ez már közel 40%, így a nemek szempontjából a világ egyik legkiegyensúlyozottabb összetételű parlamentjének számít.
0: Az Európai Parlament minden évben március 8-a körül különleges rendezvényeket és vitafórumokat szervez, ezzel is jelezve a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét.
1: A Nemzetközi Nőnap nem csak egy piros betűs dátum, cselekvésre buzdít. A nők jogaiért több mint egy évszázada indított küzdelem még ma is tart. Az Európai Unióra pedig ebben továbbra is nagy szükség van. Mert magától nem lesz jobb a helyzet. Tenni is kell érte. Mégpedig nekünk, mindannyiunknak.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
2: Οι τράπεζες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Τους εμπιστευόμαστε τα χρήματά μας σε καταθέσεις, τους ζητούμε δάνεια για να αγοράσουμε σπίτι και τις χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε χρήματα σε όλο τον κόσμο. Όπως εμείς βασιζόμαστε στις τράπεζές μας για να διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις δικές της τράπεζες για να εκτελεί βασικά καθήκοντα και να πετυχαίνει τους στόχους της.

0: und Tausende mussten ihre Heimat verlassen. Wegen der Überschwemmungen gab es auch keinen Zugang zu Trinkwasser mehr und die Bewässerungssysteme brachen zusammen. Darüber hinaus wurden tonnenweise Schadstoffe freigesetzt, die den Dnipro hinab ins Schwarze Meer gelangten, das 6 Anrainerstaaten hat, darunter Rumänien und Bulgarien, und das mit dem Mittelmeer verbunden ist. Unter den Schadstoffen litt das Meeresökosystem in der Region und in weiteren Ländern. Und noch eine unangenehme Folge hatte die Zerstörung des Staudamms. Noch mehr Sorgen um das Kernkraftwerk Saporischschja. Zwar entnimmt es sein Kühlwasser auch noch weiteren Gewässern, doch das meiste Kühlwasser stammte aus dem Stausee, den der zerstörte Damm geschützt hatte. Die Ukraine verlangt von Russland Reparationszahlungen für Kriegsschäden und damit auch für Umweltschäden. Zusammen mit ihren internationalen Partnern sucht sie nach Möglichkeiten, Russland zur Rechenschaft zu ziehen. Ökozid wird zwar seit 2001 im ukrainischen Strafgesetzbuch als Straftatbestand aufgeführt, doch nach Ansicht vieler sollte dieser Fall auf internationaler Ebene verfolgt werden, damit für ein angemessenes Maß an Rechenschaftspflicht und Entschädigung gesorgt wird. Unproblematisch ist jedoch keiner der Pfade, die zu einer Entschädigung führen. Das Verfahren ist nämlich alles andere als einfach, sondern ziemlich kompliziert. Es gibt nämlich nur sehr wenige Präzedenzfälle für derlei Entschädigungen. Im Januar 2023 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zur Einrichtung eines Gerichtshofs für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine an. Darin erkannte es auch an, dass Kriege schädliche Langzeitfolgen für Umwelt und Klima haben. Außerdem befürwortete es die Empfehlung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Einrichtung eines internationalen Schadensregisters. Es solle als Verzeichnis im Hinblick auf künftige Reparationen für Schäden dienen, die der natürlichen Umwelt und dem Klima entstanden sind. Nach der Zerstörung des Staudamms von Kachowka verabschiedete das Parlament Mitte Juni 2023 eine weitere Entschließung zum nachhaltigen Wiederaufbau der Ukraine. Darin verurteilte es die Sprengung des Staudamms durch Russland, die einen Ökozid verursacht habe und ein Kriegsverbrechen sei. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.
1: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az adásunkban fontos témát járunk körbe, mégpedig azt, hogy hogyan lehet manapság a fake news korában eldönteni, hogy információink megbízható forrásból származnak-e. Honnan tudhatjuk, hogy az uniós intézmények hivatalos tájékoztatásáról van-e szó, vagy sem?
2: Az európai választásokra készülve természetesen mindenki tájékozódni kíván a jelöltekről és nézeteikről, mert számos ügyben igen nagy a tét. Az interneten viszont annyi félrevezető információ kering, hogy nehéz megállapítani, valójában mi tény és mi kitaláció. Hadd adjunk néhány támpontot, amelyek segíthetnek hatékonyan eligazodni az információ rengetegben. Kezdjük azzal, miért is olyan fontos a források megbízhatósága. Információink alapján hozunk döntéseket, és vonunk le esetleg téves következtetéseket, ha félrevezetnek bennünket. Képviselőválasztáskor ennek különösen nagy a jelentősége. Az Európai Unió intézményrendszere elég összetett. Működését csak az értheti meg igazán, aki megfelelően tájékozott.
1: Ha bármiről többet szeretnénk megtudni, általában az az első, hogy beütjük kulcsszóként egy internetes keresőbe. Ezzel nincs is semmi gond. Ám jó tudni, hogy nem feltétlenül az első helyen hozott találatok lesznek a legmegbízhatóbbak. A nagyobb látogatottság vagy fizetett tartalmak miatt ugyanis előbbre sorolhatják őket a keresőmotorok. Az a legbiztosabb, ha közvetlenül az

0: váltani, mert az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. Alul mindig fel vannak tüntetve az egyéb uniós intézmények vagy csatornák. Az uniós weboldalakon kizárólag ellenőrzött információk és számadatok jelenhetnek meg. Olyanok, amelyeknek a tényszerűségét tudományos források és statisztikai hivatalok igazolták. Az európai intézmények a közösségi médiában is jelen vannak, saját fiókokat működtetnek. Érdemes ezeket is közvetlenül felkeresni és első kézből tájékozódni. Megbízhatóan és pontosan beszámolnak minden aktualitásról, és tisztázni tudnak fontos kérdéseket. Az ellenőrzött fiókok neve mellett általában egy kék pipa látható, jelezve hitelességüket. Az egyes képviselőcsoportoknak és képviselőjelölteknek szintén van saját hivatalos weboldaluk. Ezekre is érdemes ellátogatni, gyakran részletesen felvázolják a politikai programokat és a javaslatokat, ami megfelelő alapot ad az összehasonlításra.
1: Az is rendkívül fontos, hogy az információknak több forrásban is utána nézzünk. Ha egy adott hír különösen nyugtalanítónak vagy ellentmondásosnak tűnik, ismert és elismert hírügynökségek vagy tényellenőrzők weboldalain bizonyosodjunk meg a helytállóságáról. Végezetül tanácsos fenntartásokkal kezelni a közösségi médiában megosztott információkat. Ezeknek a felületeknek ugyan kétségtelenül megvannak az előnyeik, hiszen könnyen kapcsolatba léphetünk másokkal és lépést tarthatunk a történésekkel, ám a félretájékoztatás és a szándékos félrevezetés melegágyának számítanak. Csak azokat az információkat osszuk meg és higgyük el magunk is, amelyeknek a forrását és a szerzőjét leellenőriztük.
0: A megalapozott döntésekhez tehát megbízható és hiteles információforrásokból szükséges tájékozódni. Különösen igaz ez most, az európai választások előtti időszakban. Nem fogunk elveszni a tengernyi féligazságban és valótlanságban, illetve téves következtetésekre jutni az információdömpingben, ha hivatalos weboldalakról tájékozódunk, több forrásból is ellenőrizzük az információkat, és fenntartásokkal kezeljük az internetes tartalmakat.
1: Az európai választásokon szavazatával ön azt fogja eldönteni, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Den 8 mars varje år uppmärksammas internationella kvinnodagen världen över. Dagen ger oss tillfälle att lägga extra stort fokus på kampen för jämställdhet och att lyfta fram de framsteg som gjorts. Allt började för över 100 år sedan med att arbetarrörelsen krävde förändring. Och en stor del av den kampen utkämpades i Europa. Det här avsnittet av Historia och fakta lyfter fram viktiga framsteg i kampen för jämställdhet. Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i arbetarrörelsen som växte fram vid förra sekelskiftet. Allt började med aktivister, närmare bestämt i USA, där kvinnliga textilarbetare hade börjat kämpa för bättre betalt, kortare arbetsdagar och rösträtt. 1908 marscherade 15 000 av dem genom New York. Året därpå uppmärksammades den första nationella kvinnodagen i USA. Men det var i Europa som tanken verkligen slog rot. På en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 lade den tyska aktivisten Clara Zetkin fram ett djärvt förslag. En internationell kvinnodag varje år i alla länder. Syftet var att ena kvinnor över gränserna i kampen om rösträtt, lika lön och rättvisa arbetsvillkor. Delegaterna stödde hennes förslag utan att tveka. Ett år senare högtidlighölls den första officiella internationella

0: Mely szerződésekre épül az Európai Unió? Miben rejlik jelentőségük? A Ki a szavak dzsungeléből című sorozatunknak ebben a részében többek között ezeknek a kérdéseknek járunk utána. Tartsanak velünk!
1: Az EU alapszerződései és azok későbbi módosításai, röviden az EU szerződések, az uniós tagállamok között létrejött kötelező erejű megállapodások. Ezek határozzák meg az Európai Unió és intézményei működését, hatásköreit, döntéshozatalát. Aláírásukkal és ratifikálásukkal a tagállamok vállalják, hogy az uniós intézményekben együttműködnek egymással, és végrehajtják a közösen alkotott jogszabályokat.
0: Az uniós intézmények ugyanakkor nem csak jogi aktusokat fogadnak el, egyúttal nem kötelező erejű szövegeket is kiadnak, például politikai nyilatkozatokat, iránymutatásokat és ajánlásokat, amelyekben uniós célkitűzéseket fogalmaznak meg.
1: Az Európai Unió története egészen az 1950-es évekig nyúlik vissza. A második világháborús pusztításból ocsúdó nemzetek egy csoportja úgy döntött, hogy a béke és a jólét érdekében együttműködik egymással, és bizonyos iparágakat közös irányítás alá von. E döntés hátterében az a meggyőződés állt, hogy a gazdaságilag együttműködő országok kevésbé hajlamosak háborúzni egymással. Az 1957-es római szerződés volt az első jelentős mérföldkő. Létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, lefektetve a ma ismert Európai Unió alapjait.
0: Az aláírók szorosabbra akarták fűzni a gazdasági együttműködést. Közös piacot akartak teremteni, ahol az áruk, a szolgáltatások és a pénz szabadon áramolhatnak, és az emberek szabadon mozoghatnak. Ennek megvalósítása azonban évtizedeket vett igénybe. Az újabb fordulópontot a Maastrichti szerződés, más néven az Európai Unióról szóló szerződés hozta el, amelyet a tagállamok 1992-ben írtak alá.
1: Ezzel hivatalosan létrejött az Európai Unió, amely immár nem csak gazdasági, hanem politikai közösségként határozta meg magát. Ennek egyik hozadéka az uniós polgárság fogalma, amelyet elsőként a Maastrichti szerződés rögzített. Azt jelenti, hogy az uniós tagállamok valamennyi állampolgára automatikusan az EU polgára is, így az EU-n belül bárhol lakhat, dolgozhat, tanulhat és szavazhat. A Maastrichti szerződés sok más újítása mellett előkészítette a közös valuta, az euró bevezetését.
0: A következő években pedig tovább bővült és mélyült az integráció. Ahhoz, hogy az EU zökkenőmentesen működhessen és további tagokat vehessen fel, ismét módosítani kellett az alapszabályokon. Ez hívta életre az 1997-es amszterdami szerződést, amely egyúttal növelte az Európai Parlament hatáskörét és átláthatóbbá tette az intézményi döntéshozatalt, hogy az EU demokratikusabb és elszámoltathatóbb legyen.
1: Az EU szerződések legutóbbi módosítására 2007-ben került sor a Lisszaboni szerződés aláírásával. Ennek eredményeképpen tovább egyszerűsödött az uniós döntéshozatal, erősödött az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe, és javult az intézmények átláthatósága. Ahhoz, hogy az EU egy hangon tudjon megszólalni a nemzetközi fórumokon, a Lisszaboni szerződés létrehozott két új tisztséget. Főállású elnöke lett az Európai Tanácsnak, illetve külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt kapott az Unió.
0: Az Európai Parlament közvetlenül nem vesz részt a szerződések kidolgozásában, de ma már az uniós polgárok hangjaként indítványozhatja és véleményezheti azok módosítását. A szerződések felülvizsgálatáról a tagállamok kormányai tárgyalnak, adott esetben más uniós intézményekkel, köztük a parlamenttel is konzultálva. A parlament köteles állást foglalni a módosításokról. Az idők során az intézmény egyre nagyobb szerephez jutott a jogalkotásban és az uniós költségvetéssel kapcsolatos döntésekben. Jelentőségét mutatja, hogy ma már ő választja meg az Európai Bizottság elnökét és hagyja jóvá a biztos jelöltek listáját.
1: Az EU szerződések lényegét pedig úgy tudnánk a legjobban megragadni, hogy olyan kötelező erejű megállapodások, amelyek alapvetően meghatározzák az Európai Unió és intézményei működését, módosításai pedig biztosítják az integráció folyamatos fejlődéséhez szükséges jogi keretet.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
2: In tutto il mondo, la corsa al dominio tecnologico procede a ritmi sempre più serrati. Intelligenza artificiale, 5G e tecnologie verdi sono fondamentali per il progresso tecnologico e l'Unione Europea ne è ben consapevole. Per questo nel 2020 la Commissione Europea ha varato la nuova strategia industriale per l'Europa. L'obiettivo è di rendere l'industria europea più verde, più digitale e più competitiva a livello mondiale, rafforzando anche l'autonomia industriale e strategica dell'Unione.
3: La realtà è che rispetto ad altri attori globali, come la Cina, l'Europa è rimasta indietro nello sviluppo delle tecnologie critiche. Per accorciare le distanze, la Commissione ha proposto di istituire la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, nota anche con l'acronimo inglese STEP. L'industria europea ha bisogno di grandi finanziamenti e questa nuova iniziativa permetterà di fornire i fondi necessari. Ma non è tutto, perché grazie alla piattaforma l'Unione potrà non solo mettersi al passo con le altre potenze mondiali, ma anche avere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, uno strumento che mira a rafforzare la sovranità dell'Europa, a ridurne le dipendenze strategiche e a rafforzarne la competitività e la resilienza in un panorama tecnologico in continua evoluzione.
3: In questo momento i paesi di tutto il mondo stanno investendo nelle industrie che puntano ad azzerare le emissioni nette di carbonio e sviluppare le tecnologie digitali. Nel 2023, ad esempio, il Canada ha varato il piano Made in Canada, che prevede una serie di strumenti per investire nell'economia pulita. La Cina, nel frattempo, si sta imponendo come leader globale sia nel campo economico che in quello tecnologico. Il suo piano industriale Made in China 2025 ha l'obiettivo di rafforzare la competitività del paese, puntando sul potenziamento del settore manifatturiero, lo sviluppo delle nuove tecnologie e la riduzione della dipendenza da fornitori stranieri. La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa è la risposta europea a questi piani. Finanzierà i progetti che sostengono lo sviluppo e la produzione di tecnologie deep tech digitali, come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, tecnologie pulite che sfruttano fonti di energia rinnovabili, come il solare e l'eolico, e biotecnologie come i farmaci biologici. Nel contesto delle transizioni verde e digitale, la piattaforma STEP servirà per ridurre le dipendenze strategiche dell'Europa, a vantaggio di un panorama tecnologico più autonomo e resiliente.
2: Per finanziare questi investimenti, la piattaforma potrà fare affidamento sulla riprogrammazione dei fondi esistenti e su una dotazione supplementare di 10 miliardi di euro. Il potenziale di investimento complessivo potrebbe così raggiungere i 160 miliardi di euro. Come si legge nella proposta della Commissione, la scelta di riprogrammare i fondi esistenti comporta tre grandi vantaggi. Garantisce pagamenti più rapidi, offre maggiori possibilità di finanziamento misto e, in ultima analisi, assicura un uso più efficiente dei fondi europei. Questa iniezione di liquidità è riservata a progetti strategici che promuovono lo sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie pulite e biotecnologie, per affrontare le sfide delle transizioni verde e digitale.
3: Una particolarità della piattaforma STEP è il cosiddetto marchio di sovranità. Si tratta di un marchio di qualità assegnato dalla Commissione ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma, ma che servirà anche per attirare investimenti sia pubblici che privati. Altro elemento chiave della piattaforma è il cosiddetto Portale della Sovranità, un sito web accessibile al pubblico che farà da ponte tra i potenziali investitori e i progetti che contribuiscono alle transizioni verde e digitale dell'Europa. Il portale mostrerà le iniziative che sono in linea con gli obiettivi strategici della piattaforma STEP e aiuterà a diffondere informazioni sulle opportunità di finanziamento.
2: Al Parlamento europeo le commissioni responsabili per la proposta relativa alla piattaforma sono quella per i bilanci e quella per l'industria, la ricerca e l'energia. Le due commissioni hanno presentato una relazione che è stata approvata in plenaria nell'ottobre 2023. Nella relazione i deputati hanno espresso rammarico per il fatto che la Commissione non abbia mantenuto l'impegno di creare un nuovo Fondo europeo di sovranità, come annunciato nel suo programma di lavoro per il 2023. Il Parlamento ha però anche riconosciuto che, nonostante la portata limitata, la piattaforma STEP proposta potrebbe dare risultati più rapidi sfruttando e collegando tra loro i programmi esistenti. Secondo il Parlamento potrebbe quindi trattarsi di un valido banco di prova per l'istituzione di un fondo di sovranità nel prossimo periodo di bilancio.
3: In conclusione, la piattaforma STEP è più di un semplice strumento di finanziamento. È una risposta strutturale all'enorme fabbisogno di investimenti dell'industria europea. La Commissione sostiene che per portare avanti una politica industriale comune in Europa servano finanziamenti comuni. La piattaforma rappresenta quindi un passo verso un'Unione Europea più innovativa, sostenibile e autosufficiente. Apre la strada a un'iniziativa di più vasta portata, il Fondo Europeo di Sovranità, proposto dalla Commissione, che dovrebbe rafforzare ulteriormente le capacità industriali dell'Europa e attirare investimenti privati.
2: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
4: Fl-2021, Alexei Navalny ingħata l-Premju Saharov għal-Libertà tal-Ħsieb tal-Parlament Ewropew. Il-premju huwa msemmi f'ġieħ il-fiziċista u dissident politiku Sovjetiku Andrej Saharov. Ġie stabbilit fl-1988 biex jagħti rikonoxximent lill-individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. Navalny, l-aktar leħen prominenti tal-Oppożizzjoni Russa, huwa magħruf li espona l-korruzzjoni u bħala kritiku qawwi tal-President Vladimir Putin. Miet f'ċirkostanzi misterjużi fis-16 ta' frar 2024 f'kolonja penali remota fl-Artiku.
5: Alexei Navalny twielet fl-1976 u kien avukat, blogger u attivist politiku. Huwa kiseb fama internazzjonali għax organizza protesti kontra l-Gvern Russu, ħareġ għall-President u insista għar-riformi kontra l-korruzzjoni. Kien l-aktar vuċi kritika ta' Putin. F'nofs jannar tal-2021 ġie arrestat meta rritorna r-Russja wara rikupra minn avvenament bl-aġent Novichok li attekka sistema nervuża. Navalny għadta aktar minn xahar fl-Isptar Universitarju tax-Charité f'Berlin bejn Awwissu Settembru tal-2020. Fejn fil-parti kbira ta' żmien kien taħt kura intensiva. Meta rkupra huwa ntraċċa lil dawk li kien jemmen li kellhom ir-wol fl-avvelenament tiegħu. Għamilata uffiċjal tas-sigurtà u rnexxielu jikkonvinċi aġent tal-istat biex jammetti li ntuża velenu kimiku. Navalny akkuża l-Gvern Russu li kien responsabbli għall-avvelenament, iżda dan tal-aħħar ċaħat l-allegazzjonijiet. Kien matul it-tieni sessjoni plenarja ta' Ottubru tal-2021 li l-Parlament Ewropew ħabbar il-Premju Saharov għall-Libertà tal-Ħsieb għall-2021. Dan sar wara d-deċiżjoni li kienet ħadet il-Konferenza tal-Presidenti u l-mexxija tal-gruppi politiċi li ddikjerat lil Alexej Navalny bħala rebbieħ. Meta ħabret dan, Heidi Hautala, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, tkellmet fuq il-kuraġġ tiegħu.
6: Alexei Navalny has showed great courage in his
4: Alexei Navalny wera kuraġġ kbir fit-tentattivi tiegħu biex terġa' tingħata l-libertà tal-għażla lill-poplu Russu. Għal ħafna snin huwa ġielet ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali f'pajjiżu. Dan swilu l-libertà tiegħu u kważi ħajtu. F'isem il-Parlament Ewropew nappella rilax immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tiegħu.
5: Wara ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Diċembru 2021, David Sassoli, li dak iż-żmien kien il-President tal-Parlament Ewropew, ukoll talab għall-ħelsien tiegħu.
7: Questo premio Sakharov oggi.
5: Il-premju Sakharov tal-lum ifisser ukoll il-Parlament Ewropew qed jitlob bil-qawwa l-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-Aleksej Navalny.
7: Inkondizzjonatu. Di Alexei Navalny.
4: Dan il-kliem waqa' fuq id-dnejn toroġ kif għamlu l-bosta appelli li l-Unjoni Ewropea għamlet l-awtoritajiet Russi. Navalny, li inizjalment kien qed jinżamm fir-reġjun ta' Vladimir fil-Van ta' Mosca, f'Diċembru 2023 ġie trasferit lejn ħarb fis-Siberja. Huwa nstab mejjet fis-16 ta' frar 2024 fil-ħabs fejn kien qiegħed jinżamm fuq sentenza ta' 19-il sena fuq akkużi li kienu meqjusa minn ħafna bħala politikament motivati.
5: Fit-28 ta' frar tal-2024, 12-il jum biss wara l-mewt ta' Navalny, Martu Julia Navalnaja indirizzat il-Parlament waqt is-sessjoni plenarja fis-Strasburgu. Kienet tidher emozjonata ħafna meta tkellmet fuq dak li jeħtieġ li jsir.
8: If you really want to defeat Putin.
4: Jekk verament tridu telbu lil Putin, tridu siru novaturi, tridu tieħdu azzjoni. Putin huwa l-mexxej ta' organizzazzjoni kriminali. Intom u l-koll kemm aħna rridu niġġieldu kontra din l-organizzazzjoni kriminali. U l-innovazzjoni politika hawnhekk tfisser li napplikaw il-metodi tal-ġlied kontra l-kriminalità organizzata. Mhux il-kompetizzjoni politika, mhux in-noti diplomatiċi, iżda l-investigazzjonijiet dwar il-makkinarji finanzjarji. Mhux id-dikjarazzjonijiet ta' tħassib iżda tfittxija l-assoċjati mafjużi f'pajjiżkom, għall-avukati u finanzjaturi diskreti li qed jgħinu lil Putin u lil sħabu jaħbu l-flus.
5: Fil-Kamra tad-dibattiti, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, ikkundanna dan il-qtil.
9: This house and its members
4: Dan il-Parlament u l-membri tiegħu jikkundannaw il-qtil tiegħu bl-aktar mod qawwi possibbli. Huwa reat li jistħoqlu investigazzjoni internazzjonali u indipendenti. Id-dinja ħaqqa l-ġustizzja.
5: F'riżoluzzjoni il-Parlament Ewropew ikkundanna bil-qawwa l-qtil tal-Aleksej Navalny u tala porzih tiegħu lil Julia Navalnaja fid-determinazzjoni tagħha li tkompli l-ħidma tiegħu. Fil-waqt li enfasizza li m'għandniex nitfgħu lill-poplu tar-Russja fl-istess keffa mar-reġim tal-Kremlin, reġim awtokratiku li lan tiegħu u li anqal u jkompli għaddej bil-gwerra, il-membri tal-Parlament Ewropew esprimew is-solidarjetà tagħhom meta wkoll fir-Russja u lil minna li minkejja repressjoni brutali u l-konsegwenzi personali seri, jkomplu jsibu l-kuraġġ iwaslu l-verità.
4: Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll bir-Russu. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: jelentést készít, amelyben adott esetben módosításokat vagy kiegészítéseket fogalmaz meg az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Fontos szerepe van tehát a parlamenti álláspont előkészítésében. Természetesen nincs egyedül, képviselőtársaira és a szakbizottság többi tagjára is számíthat. Akár külső szakértőknek vagy más uniós intézmények szakértőinek a tanácsát is kikérheti, hogy megalapozott véleményt tudjon formálni az egyes kérdésekről. Az előterjesztett javaslat összes lehetséges aspektusáról tájékozódnia kell, hogy számolni tudjon minden következménnyel és tovább gyűrűző hatással. Mindent meg kell ismernie az utolsó részletig. Az előadó által készített jelentéstervezetet először az illetékes szakbizottságon belül vitatják meg a képviselők. Átdolgozását és újraírását is kérhetik, illetve több körben is módosíttathatják, mielőtt a teljes parlament elé bocsátják vitára és szavazásra. A szakbizottság által elfogadott szöveg ezért indoklást, állásfoglalási indítványt és módosítási javaslatokat is tartalmaz. Értelemszerűen nem minden jelentéstervezet jut el a plenáris szavazásig. Vannak olyanok, amelyeket már ebben a szakaszban elutasítanak a képviselők. Amikor viszont elfogadnak egy jelentést, részben az előadóé az érdem. Az előadó tehát nagyon is fontos szerepet játszik a jogalkotásban. De vajon mi alapján dől el, hogy melyik képviselő lesz a felelőse egyik vagy másik témának? Ez több tényezőtől is függ. Először is a parlamenti képviselőcsoportok megállapodásától. Kivételes esetekben két képviselőt is kijelölhetnek társelőadóként ugyanahhoz a javaslathoz, mint ahogy a mesterséges intelligencia használatának szabályozásával kapcsolatban is történt. Másodszorban a képviselőcsoportok pontrendszert alkalmaznak az előadó kiválasztásához. Nagyságuk arányában adott számú ponttal rendelkeznek, és ezekkel licitálnak a témavezetés lehetőségéért, akár egy árverésen. Természetesen az is sokat nyom alatban, hogy egy képviselő mennyire jártas egy adott témában. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor további előadókra vagy témafelelősökre is szükség van. Ezek egyike, amikor az eredetileg kijelölt szakbizottság egy másik parlamenti szakbizottság véleményét is kikívánja kérni, illetve amikor az illetékes szakbizottság mellett egy másik szakbizottság is véleményt kíván nyilvánítani egy adott javaslatról. Ilyenkor a parlament elnökéhez fordulhatnak, hogy ő döntsön, melyik szakbizottság legyen felelős és melyik véleményező szerepben. A vélemény nyilvánításra felkért szakbizottság azután maga is kinevezhet egy előadót. Az élő állatok szállításával kapcsolatos előző példánkból kiindulva, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság lesz a téma szerint illetékes szakbizottság, de elképzelhető, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság is véleményt szeretne nyilvánítani, és erre lehetőséget kap. Ennek megfelelően saját tagjai közül kinevezhet egy társelőadót. Ami a mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának szabályozását illeti, három különböző szakbizottság is érdekelt volt a véleményezésben egy-egy társelőadóval. Így nem kevesebb, mint 5 társelőadó vitte a témát, amíg jelentésük alapján a parlament el nem fogadta álláspontját egy 2024 márciusi plenáris ülésén. Végül említsük meg az előadók egy utolsó kategóriáját is. Egy jelentés elkészítéséhez a képviselőcsoportok alternatív témafelelőst, úgynevezett árnyék előadót is kijelölhetnek. Ő saját képviselőcsoportja nevében nyilvánít véleményt, és nagy szerepe van abban, hogy a szakbizottságon belül a különböző politikai érdekek mentén sikerüljön kompromisszumra jutni. Külön érdekesség, hogy a jelentésekre gyakran nem a hivatalos, sokszor terjengős címük, hanem az őket kidolgozó és bemutató képviselők neve alapján hivatkoznak, ezzel mintegy elismerve gondos és aprólékos, egyúttal nélkülözhetetlen munkájukat. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
1: Ženitne spôsobia vo všetkých sférach spoločnosti. Sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnej sily a sú na vedúcich pozíciách v podnikaní i politike. No napriek tomu, že ženy majú v súčasnosti oveľa viac možností a sú aktívne v mnohých oblastiach, ktoré boli kedysi výlučne doménou mužov, cesta k dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti je stále dlhá. Zároveň platí, že súčasťou života prakticky každej spoločnosti sú naďalej problémy ako násilie na ženách, ale aj obťažovanie a diskriminácia žien. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa zameriame na to, čo robí Európska únia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe a na vytvorenie spravodlivejšej spoločnosti. Európska únia sa už roky intenzívne snaží skvalitniť život žien, dosiahnuť lepšiu rodovú rovnováhu vo všetkých oblastiach spoločnosti a vytvoriť tak spravodlivejšiu Európu pre všetkých. Vychádza z presvedčenia, že rovnosť medzi mužmi a ženami je nevyhnutným predpokladom inovatívnej, konkurencieschopnej a prosperujúcej európskej ekonomiky. Únia zdôrazňuje, že rodová rovnosť nielenže zvyšuje zamestnanosť a produktivitu, ale je aj základným právom pre každého z nás. Zvyšuje kvalitu nášho života a podporuje stabilnejšie a odolnejšie demokracie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa parlamentarizmu 2025, ktorý sa niesol práve v znamení témy rodovej rovnosti, vyzvala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzelová parlamenty na celom svete, aby spojili sily a spolupracovali na rozvoji spravodlivejšej spoločnosti.
2: Iba spoločne dokážeme riešiť rozdiely, ktoré stále deň čo deň brzdia ženy vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, tak na pracovisku, ako aj doma, vrátane našich parlamentov. Naďalej je pred nami veľa práce, no som presvedčená, že vďaka intenzívnejšej medziparlamentnej spolupráci a dialogu môžeme vytvoriť lepší a rovnoprávnejší svet pre všetkých.
1: Samotný Európsky parlament jednoznačne prejavuje odhodlanie uplatňovať rodovú rovnosť priamo pri svojej činnosti. Nielenže na predsednícky post už po druhý krát zvolil Robertu Metzelovú, jedným z jeho stálych výborov je aj Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Navyše od roku 2020 vyhlasuje každoročne Európsky týždeň rodovej rovnosti, počas ktorého sa parlamentné výbory snažia skúmať aktuálne prerokúvané problémy z rodovej perspektívy. Parlament systematicky presadzuje zákony o rodovej rovnosti a vyzýva Európsku komisiu, aby vypracúvala príslušné právne predpisy. Pozrime sa teraz na to, čo robí Únia preto, aby odstránila nerovnosť medzi mužmi a ženami v členských štátoch. Predovšetkým Európska komisia vypracovala komplexnú stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2020 až 2025. 7. marca 2025, deň pred Medzinárodným dňom žien, prijala aj tzv. Plán pre práva žien. Ten pripravuje pôdu na obdobie po roku 2025, reflektuje už dosiahnutý pokrok a poukazuje na oblasti, ktoré ešte treba zlepšiť. Jednou z nich je sektor práce, kde pretrvávajú zásadné problémy, ako je rozdiel v príjmoch mužov a žien. Aj keď žena vykonáva rovnakú prácu ako muž alebo robí prácu rovnakej hodnoty, je naďalej vysoko pravdepodobné, že za ňu bude horšie finančne ohodnotená. Stratégia pre rodovú rovnosť stanovuje predpisy o transparentnosti odmeňovania. Tie si od zamestnávateľov vyžadujú, aby svojim zamestnancom umožňovali prístup k určitým informáciám, napríklad o priemernej mzde. Členské krajiny musia tieto predpisy začleniť do svojho vnútroštátneho práva do začiatku júna roka 2026. Horšie finančné ohodnotenie za rovnakú prácu však nie je jedinou prekážkou, ktorej čelia ženy na pracovisku. Je pre ne ťažšie stúpať po kariérnom rebríčku a získať vyššiu riadiacu pozíciu. Práve z tohto dôvodu stratégia zaviedla zákon o rodovej rovnováhe v predstavenstvách väčších spoločností kótovaných na burze. Kvalifikované ženy tak budú mať skutočnú šancu dosiahnuť vrcholové posty v kótovaných spoločnostiach s viac ako 250 zamestnancami. Zákon si totiž vyžaduje, aby zamestnávatelia obsadili 40% pozícií nevýkonných riadiacich pracovníkov a 33% pozícií všetkých riadiacich pracovníkov príslušníkmi nedostatočne zastúpeného pohlavia. Túto požiadavku musia splniť do polovice roka 2026. Snaha uľahčiť ženám uplatnenie na trhu práce a umožniť rodičom lepšie zladiť svoj pracovný a súkromný život stanovuje stratégia rodovej rovnosti práva rodičov a opatrovateľov týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Aby mohli rodičia lepšie zosúladiť svoje pracovné povinnosti s rolou matky či otca, je jedným z kľúčových prvkov stratégie vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Medzi ďalšie významné zlepšenia, na ktorých stratégia stavia, patrí zavedenie práva na 10 dní otcovskej dovolenky a 4 mesiace rodičovskej dovolenky vo všetkých krajinách Únie. Tieto predpisy prispeli k tomu, aby sa pri starostlivosti o deti nezabúdalo ani na rolu otca a aby matky mali možnosť zladiť svoje zamestnanie s výchovou detí. Tak ako sa Únia zaoberá otázkou rovnakých pracovných práv pre ženy a mužov, venuje sa aj problému rodovo motivovaného násilia. Dôsledne uplatňuje princíp nulovej tolerancie voči akejkoľvek forme tohto násilia, či už ide o prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, znásilnenie, fyzické a psychické zneužívanie, nútené manželstvo či sterilizáciu. Preto boli zavedené predpisy na kriminalizáciu tohto druhu násilia, ktoré od členských krajín vyžadujú, aby chránili obete a poskytovali im prístup k spravodlivosti a systému pomoci, ako sú útulky, krízové centrá pre obete znásilnenia či linky pomoci. Únia sa tiež pripojila k dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Ten vyžaduje, aby Únia vypracovala zákony, politiky a podporné služby na predchádzanie násiliu na ženách a príjmanie príslušných opatrení. Všetky tieto kroky sú prejavom toho, že Európska únia je na správnej ceste k vytvoreniu Európy, ktorá sa bude vyznačovať rovnosťou medzi mužmi a ženami. Zároveň je pred nami ešte dlhá cesta, pokiaľ ide o rozdiely v príjmoch, zastúpenie na trhu práce či opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. aasta Luxi publiku auhinnale kandideerivad filmid Animal, The Homie, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Animal on Kreeka filmitegija Sofia Exarchou kirjutatud ja lavastatud draamafilm. Kuuma Kreeka päikese all valmistuvad saare kuurordi töötajad eelseisvaks turismihooajaks. Filmi peategelane Kalia on tiimi juht. Suve edenedes tööpinge üha kasvab ja öötööst tingitud väsimus aina kuhjub. Kaljal on raske, ent kui projektorid sisse lülitatakse, peab show jätkuma.